0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök október 14-i magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Magyarország és Horvátország közösen fejlesztené az Aláta-Drávica gázmezőt. Visszaszorulnak a horvát Adriában a barna algák alkotta a tengeri erdők. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses és valamivel melegebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zalátadrávica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, és tovább növelni a két ország közötti földgázszállítási kapacitást, közölte kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Ante Susnyár a horvát gazdasági miniszterrel folytatott tárgyalása után azt mondta, hogy az Aláta-Drávica gázmező fejlesztése fontos mérföldkő lehet a két ország energetikai együttműködésében. Kiemelte, határon átnyúló gázmezőről van szó, amely megközelítőleg fele-fele arányban fekszik a két ország területén. Szerinte a projekt jól példázza, milyen irányba szeretnék továbbfejleszteni a magyar-horvát energetikai és a gazdasági együttműködést. Kapitány István ezt követően részletesen ismertette az együttműködés további területeit. Stratégiai jelentőségűnek nevezte a magyar-horvát energetikai kapcsolatokat, hangsúlyozva, hogy az energiaellátás biztonsága és az energiaárak a gazdaság versenyképességét is a nagy mértékben befolyásolják. Hozzátettem, a magyar energiapolitika egyik alapelve az ellátás biztonság, valamint az energiaimport diversifikálása. A miniszter üdvözölte a Krki LNG terminál kapacitásának bővítését, és jelezte, hogy Magyarország nyitott azonnan érkező földgáz mennyiségének jelentős növelésére. Közöltem, Magyarország és Horvátország közötti földgáz összeköttetés kapacitását is fejleszteni kell, és már az év végére kapacitás bővítéssel számolnak. A kőolajellátásról szólva kiemelte az Adria vezeték szerepét a térség ellátás biztonságában, hozzátéve. Magyarország fontosnak tartja a Horvátországgal folytatott megbízható és kiszámítható kőolaj együttműködést, és támogatja a MOL és a JANAF közötti párbeszéd folytatását. A magyar gazdasági és energetikai miniszter szerint a horvát, a magyar, a szlovák és a szerb finomítók működésének összehangolása is fontos a régió energiaellátásának biztonsága szempontjából. A miniszter a két ország a gazdasági kapcsolatáról szólva kiemelte. Horvátország a magyar gazdaság egyik legfontosabb partnere. A magyar vállalatok külföldi beruházásainak 11,2%-a Horvátországban valósult meg, összesen mintegy 5,4 milliárd euró értékben. Hozzátettem, Magyarország azt szeretné, ha több magyar vállalat működne sikeresen Horvátországban, és több horvát cég fektetne be Magyarországon. Közöltem, jelenleg 39 horvát beruházás van Magyarországon. Ante Susnyár közölte, a két fél számos olyan projektről tárgyalt, amelyek erősíthetik a két ország gazdaságát és együttműködését. A horvát miniszter az energiaellátás biztonságát, az ipar dekarbonizációját, valamint a közlekedési és logisztikai útvonalak összekapcsolását emelte ki a további együttműködés területei közül. Susnyár szerint új, kedvező időszak kezdődhet a két ország gazdasági kapcsolataiban, amelyek lehetőségeit a feleknek konkrét projektek megvalósításával kell kihasználniunk. Egyre több helyen szorulnak vissza a horvát Adria sekélyparti vizeiben a barna algák alkotta tengeri erdők, amelyek számos tengeri élőlény számára biztosítanak táplálékot, búvóhelyet és szaporodó helyet. A zágrábi Roger Boskovics intézet kutatói ezért rekreációs búvárokat is bevonnak az állományok megfigyelésében. Ligyene Ivese az intézet tengeri kutatóközpontjának munkatársa szerint a kutatók nem tudják folyamatosan ellenőrizni az összes érintett partszakaszt, ezért szükségük van olyan búvárok segítségére, akik rendszeresen visszatérnek ugyanazokra a helyekre, és képesek felismerni, illetve dokumentálni a változásokat. A lap ismertetése szerint a barna algák sűrű állományai főként a sziklás tengerfenéken jellemzően 20-30 méteres mélységig fordulnak elő. A tengeri hőhullámok és a tartós felmelegedés megváltoztatják az algák növekedési és szaporodási feltételeit. A tengeri sünök elszaporodása pedig nagy területekről tüntetheti el a növényzetet. Az élőhelyeket a horgonyzás, a tengerfenék károsítása, az illegális halászat, a szennyezés és a szennyvíz tengerbe jutása is veszélyezteti.
2: Na, megész jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem a Michel. Egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na. Ó, basszus gitár. Bőgő ezt.
3: Bőgő, ja, hogy mindegy.
2: Na, hadd szóljon. Na, megjött a kicsi. Ez a Bibi? Igen.

0: Laskolyak már 17. alkalommal a Paprika jegyében töltötték el falujuk napját. A Paprika Fesztivált nagy számban látogatják a fűszerpaprika és az általa ízletesebbé varázsolt ételeket belői. A gasztronómiai különlegességek mellett a vendégek kulturális szórakoztató programban is részesültek. Erős paprika evőversenyen vehettek részt. Munkerék, a Paprika Fesztivál főszervezője elmondta, hogy az idei rendezvényre több mint 65 kiállító érkezett Szlovóniából és Baranyából. A fesztivál egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bír, hiszen a termelők közvetlenül értékesíthetik portékájukat.
1: Ugye, mert nem lenne fűszerpaprika termelők, nem lennének jó fűszerpaprikák, nem lenne maga a rendezvény se, szóval ők az, akik körül forog az egész. Ugye, mint a Laskő Egyesületekkel, a Petőfűsön a Művelődési Együttessel, a Laskő Fűsági, a Laskő Hámdékával, a Tűzoltókkal és a Vadásztársaság együtt szervezetten minden évben egy csak a Paprika Fesztivált. Szerintem nagyon jó időnk is van, 64 árus van a falu központjában, úgyhogy évre-évre nagyobbak vagyunk, ugye már is értünk szerintem azt a felső határt, amit úgy mondom, hogy kicsibe tudjuk maradni, de hogy nagyok legyünk, hogy így tartsuk meg ezt a rendezvényt. Hát szerintem maga a Paprika Fesztivál termelőnek azt jelenti, hogy gond nélkül tudják adni a termékeiket. Maga ez a rendezvény olyan, úgy mondom, hogy egy brandet kialakított, hogy nem csak Laskon, hanem a Drávaszőben, és Szlovóniában is fűszerpaprikkal foglalkoznak ennek a rendezvényre. A vevők megismerik őket, és sokkal könnyebben át tudják adni a termékeiket.
0: A Paprika Fesztivál egyik legfontosabb eseménye minden évben a fűszerpaprika szakmai értékelése. Idén 32 helyi termelő mintáját bírálták el. A csípős paprika kategóriájában a Kopácsi Sándorka István végzett az első helyen, a szintén Kopácsi Lakatos Tamara a második, a Laskolyi Ádor Deán pedig a harmadik helyet szerezte meg. Az édes paprikák között a Vörös Marti Varga József fűszere bizonyult a legjobbnak. Őt a Vörös Marti Hajdú Attila, majd a Laskolyi Márton Julianna követte. Szerin Anita, a fűszerpaprikákat bíráló zsűri egyik tagja kiemelte, hogy igen nehéz dolguk volt. Árnyalatok választották el a győztes mintákat.
2: Szerin Anita vagyok, Laskóról származok, és én már 6-szorra vagyok a paprika minták zsűrizésében itt Laskon a Paprika Fesztiválon. Idén 16 erős és 16 édes mintákat adtak le. Nehéz munkánk van, mert hát mindegyik paprika jó önmagában, és nekünk most ilyen kis árnyalatokat kell kiválasztanunk, hogy tudjuk megmondani, melyik lenne az első, hogy az az arany értékű paprika. Nézzük a színét, az ízét, a szagát, és alapban az ősz minőség. A paprikának. Szoktak lenni nagyobb különbségek is, kicsit kisebbek is, de vannak különbségek. Azért lehet érezni a nyelvünkön az az ízeket is, és hát a textúrát, az maga a darálást, hogy van ledarálva a paprika.
0: Számos termelőnél a család több generációjának erőfeszítésével állítják elő a híres ételízesítőt. A termelők egyetértettek, hogy valamivel kedvezőtlenebb évet tudhatnak maguk mögött a paprika termesztése vonatkozóan, de az eredményekkel mégis meg vannak elégedve. Lakatos Tamarát, Kelemen Józsefet és a Tomaer Krisztián kis termelőket hallhatják.
3: Kalkatos Tamara vagyok, Kopács vagyok, 15 éve foglalkozunk ebben a családi gazdálkodással, és csak fűszerpaprikát termelünk. Hát olyan 1,5 hektáron, 85%-a most már fóliasátor alatt van, egy nagyon kevés van kinti, de hát azzalra is törekedünk, hogy besátrazzunk, mivel elébb tudunk szedni, tovább tudunk szedni, nagyobb a behozatal, úgyhogy érdemes megcsinálni így. Az első szedés ilyen 30%, több mint 30% eldobó volt, minden évben van eldobó a napszúrás, 10-15%, de az idén sajnos több mint 30%-ot az első szedésből. Második már jobb volt, a harmadik az a gyönyörű, egy virágzás nem kötött, úgyhogy hát megérezzük, hogy kevesebb van az idén.
4: Az idei paprika év olyan volt, hogy oly specifikus volt, mert ez a nagy meleg rájött a paprikára, az öntözés kihagyhatatlan volt, napi szinten kellett öntöznünk a paprikát, odafigyelnünk, mert ez a sok víz, amit beöntözünk a paprikába, ez hirtelen eltűnik. Állandóan kellett utána öntözni, mert én is foglalkozok más termeléssel, például a kukoricával, ami megigetett. Eltűnt a termésük az idén. A paprikával se többet foglalkoztunk, mert azért mégis azért mindenében keresik a vevők ezt a paprikát, amit mi termelünk, muszáj volt öntöznünk, akkor lett vele csak eredmény. Hát a Paprika Fesztivál az óriási egy rendezvény, ami már évek óta ide-ugye vonzi az egész Szlavonia, Baranya paprika szerettőt, vagy a főzés szerető gasztró angyalokat, hogy mondjam. és ez egy nagyon brand a Laskónak, ez nagyon jött ki az egész, hogy így a mi termékünket elvődik adni a vevőknek, és annak új vevők jönnek. Szuper, nem szuper az egész, meg a rendezvény is, meg a terméknek az eladása is.
5: Idén is megjelentünk édes paprikával, erős paprikával, amit azt jelenti a kiszerelésben 25 deka fél kiló kilóba, zúzott paprikával, ami erős, kisebb-nagyobb kiszerelésbe, kisebb kiszerelésbe édes-erős, és idére készültünk egy kis újdonsággal a vevőknek, ami ezt jelenti egy ajándék csomagokkal, ami tartalmaz édes paprikát, erős paprikát és zúzott paprikát. Ajándék csomagnak most kinek szeretné ajándékozni, az a vevőktől függ. Valaki szereti jobban az erőset, mert nem tudom mondani, hogy csípős, mert nem csípős, hanem erős. Aki nem szereti az erőset, ugye vásárolja az édeset, de szerintem idén mindenki meg tudja találni azt, amit szeretne, vagy édes, vagy erős, vagy a zúzott paprika, ami ideális a rostélyokra, a húsokra, pácolni a húst, aki szereti az erőset.
0: A fesztivál második napját istentisztelettel kezdték, majd a 10. Baranya Kupa a kulináris verseny keretében közel 70 csapat a szakácskodására került sor. A bográcsok fölött kavargó illatokat távolabb tartózkodó embereket is odavonzották, a zsűri pedig végül a Petrovasz Latiráról érkezett csapattagjának az ételét találta a legízletesebbnek, aki a Baranya Kupa vándorserlegét is egy évig a magáénak tudhatja.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 14 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1029 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre. Gyenge északi északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 6 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 18 Celsius fokot. Október 14-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.